0: nem tudom.
1: Szerencsén Edi.
0: Nem értem, tehát nekünk hagyja.
1: Köszönöm.